kapcsolódott a Telegram-csi kultúris házalmunkja. Amcsi, házba szerintem is szakségült már egy kerékben. Ászéhány. Szahadon Jais Mutani Krushivani, Csitkeri Vandun Száti Derentin Szócsana Patrasza kerékben. Terentem Szahadon Pancsi Jais Mutani Arugyam Tana Szempadani, Szahadon Pannás Mutani Parisszer, egy kerékben a Mumbai Kendávodon Szakségült kerékben. Terentem Szahadon Pancsal Mutani Amsa kerékben Szukrabát. Szahadon Gáim Tani Pune Kendrákon Pradesi Bátne, Terentem Szahadon Pancsi Mutani Dilkulás, ha Prajojit kerékben, Ákásvani Mumbai Kendávodon Szakségült kerékben. Szegei Szabadon Jais Mutani, Szugam Szengita Panay Kosikán, Átvasztá Szamacsár Prabhát Dilli Kandavarun, Karandar Átvasun Pandhá Mutani, Hindi Chittapur Szengi. Átvasun Tis Mutani, Rashtriya Marathi Vatna, Pune Kandavarun, Saksh Kittaru. Átvasun Jais Mutani, Vinyan Vishpa, Ya Karikamandarjit, Krushnagu, Yavushi, Keshni, Hatwariyan Sabhashay. Navazi Pasun, Dahazi Paranda, Dubi Bharati Prasarim Sabhasi Kandikam. दहावाजता मराठी चित्रपट संगीताचा आनंद आपण घेऊ शकाल. 10:30 मिनिटांनी गीत सरिता. श्रोत्यांच्या पत्रांवर आधारित श्रोत्यांच्या पसंतीच्या मराठी गीतांचा कार्यक्रम. सकाळी 11:00 हॅलो डॉक्टर फोन इन कार्यक्रम, यामध्ये दुर्घा प्रत्यारोपण याविषयी, अस्थिरोग आणि प्रत्यारोपण